0: Köszönöm, hogy elmondtad.
1: Köszönöm.
0: Ami állapotban sem is olyan.
1: Köszönöm, hogy elmondtad.